6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www. Dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976. www.
2: Hol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
4: Ez volt a reklám.

Irakavasító si épp arra gondolt, hogy mennyivel finomabb a Sárkány király lakomája, mint a hamburger, amit általában ebédelni szokott, amikor hirtelen szörnyű robajt hallott, mintha a nemzetközi repülőtéren 100 gép szállna fel egyszerre. Sitosi nem volt ijedős, de bizony kiejtette kezéből az evőpálcikát. A Sárkány király is felugrott a szörnyű lármára, mindketten az erkélyhez futottak, hát a város főterét alig lehetett látni. A pályaudvar és a nagy áruház közötti területet szinte faltól falig elfoglalta egy hatalmas százlábú, amely kígyózva, tekergőzve közeledett a palota felé. A szeme fény lett, mint egy Mazda ködlámpája. Ráadásul a száz lába is világított, mint Sitosi kedvenc villanyvasútjának ablakai. Az emberek félelmükben remektek és zokogtak, a könnyek tócsába gyűltek a lábuk előtt.

0: felügyeleti osztályának vezetője elmondta, hogy 2025-ben az élelmiszer biztonság volt a legfontosabb feladatuk. Ennek keretében körülbelül 2300 ellenőrzést végeztek az élelmiszert előállító, feldolgozó és tároló vállalatoknál. A Szerbiában forgalmazott hazai és import élelmiszerek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, ezért biztonságosak a fogyasztók számára. A minőség nem csak az ár kérdése, a hatóság célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen a biztonságos és jó minőségű élelmiszer. Az állategészségügyi felügyelet 2025-ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az élelmiszerek ne csak biztonságosak, hanem megfelelően jelöltek és valóban jó minőségűek is legyenek. Ennek érdekében több ellenőrző szerv közösen lépett fel a fogyasztók megtévesztése ellen. Az ellenőrzések során főként a termékek címkézését és reklámozását vizsgálták. Külön figyelmet fordítottak azokra az esetekre, amikor a tejzsírt, pálmaolaj vagy más növényi összetevővel helyettesítették, mégis sajtként vagy tejtermékként árusították a terméket. Ez megtéveszti a fogyasztókat, mert az ilyen termék már nem számít valódi sajtnak, fejtette ki Iványác. Hozzátette, hogy az állategészségügyi felügyelet folyamatosan jelen van a vágóhidakon, a feldolgozó üzemekben és az exportáló létesítményekben is, ahol ellenőrzi és tanúsítja az exportált élelmiszereket. Ennek köszönhetően a szerbiai élelmiszerek számos európai és nemzetközi piacon is beszerezhetők. Rámutatott arra, hogy az afrikai sertéspestés továbbra is jelen van Európában és Szerbiában is, de a helyzet kedvezőbb, mint 2023-ban, amikor a betegség súlyos károkat okozott a sertéstenyésztésben. 2026-ban is előfordultak fertőzések, de már csak elszórtan. A megbetegedések főként olyan gazdaságokban jelennek meg, ahol nem tartják be a megfelelően a biztonsági szabályokat. A legfontosabb védekezés a szigorú higiéniai és járványvédelmi intézkedések betartása, valamint a gazdák felelősség teljes hozzáállása, fogalmazott Iványác. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter az újvidéki mezőgazdasági vásáron tartott előadásán kijelentette, egy ország akkor stabil, ha a mezőgazdasága is stabil alapokon nyugszik. A miniszter elmondta, hogy az idei évben 124 milliárd dinárt különítettek el mezőgazdasági támogatásokra, ami négyszerese a 2012-ben erre a célra fordított összegnek. Hozzátette, hogy a támogatási keret mintegy 48%-át már ki is fizették a termelőknek. Az előadás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szerepe volt a mezőgazdaságban. Glamočić hangsúlyozta, hogy a modern mezőgazdaság ma már elképzelhetetlen digitális technológiák alkalmazása nélkül. A gazdáknak nyitniuk kell az új technológiák felé, csak így tudjuk is erős, fogalmazott a miniszter.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben sokfelé megélénkül felerősödik az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Alakul. Pénteken változóan felhős, esős idővel kell számolnunk. Hétvégére pedig napos meleg időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála elérheti akár a 30 fokot is. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
2: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek. Kiváló!

0: minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
1: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi, és még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Grafok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
2: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.

0: Vidám szép jó reggelt kívánok minden kedves Panda Rádió hallgatónak, köszöntöm azokat is, akik külföldön, illetve interneten keresztül hallgatnak minket a www.pandaradio.rs oldalon, illetve akik frekvencián a 103,5 MHz-en. Jó munkát azoknak, akik dolgoznak, akik úton vannak, vezessenek óvatosan. Van, amikor az embernek nem új csodára van szüksége, csak arra, hogy végre egy kicsit könnyebbnek érezze a lelkét. Még egyszer jó reggelt mindenkinek, csütörtök reggel van, a hét már lassan a vége felé közeledik, és ilyenkor sok ember már fáradtabb egy kicsit, de talán bölcsebb is, mint hétfőn volt.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Az élet néha nagyon gyors, rohanunk, tervezünk, aggódunk, és közben sokszor elfelejtjük észrevenni azt, ami még mindig szép körülöttünk.
0: Pedig néha a legkisebb dolgok mentik meg a napunkat, egy nyugodt reggel, egy kedves hang, egy jó zene, vagy egyszerűen egy hogy vagy kérdés, amikor megkérdezi tőlünk ezt valaki.
1: Ma sokan túl nagy terhet raknak saját magukra, mindent jól akarunk csinálni, mindenkinek megfelelni, pedig az ember nem gép.
0: És néha az is elég, ha egyszerűen csak próbálkozunk tovább.
1: Minden reggel egy új kezdet is lehet, nem kell a tegnapban maradni.
0: Valaki ma reggel lassan kortyolja a kávéját, odakint madarak énekelnek, a napfény beszűrődik az ablakot, és egy pillanatra minden nyugodtabbnak tűnik.
1: Talán ezek a csendes pillanatok adják vissza az ember erejét, nem kell mindig rohanni ahhoz, hogy haladjunk, néha a nyugalom visz minket a legmesszebbre. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban. Ma azok ünnepelnek, akik nevében ott van a hűség, a nyugalom, és egy kis különleges elegancia is. Május 21-e van, és ma a Konstantinok és a Helénák ünnepelnek.
3: Két igazán történelmi hangzású név, mindkettő mögött hosszú múlt és érdekes jelentés áll.
2: A Konstantin név latin eredetű jelentése álhatatos, szilárd, kitartó, és valóban van benne valami erőt sugárzó hangulat. A történelem egyik legismertebb Konstantinja is megvolt, ő volt az a római császár, aki jelentős változásokat hozott a birodalom életébe.
3: A Heléna név görög eredetű jelentése nagyjából fényes, ragyogó. Már maga a név is elegánsan hangzik. A görög mitológiában is ismert név volt, sokan szép Helénára gondolnak róla, aki a legendák szerint Trója történetéhez kapcsolódik.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Konstantinnak és Helénának. Legyen ez a nap tele örömmel, nyugalommal, szeretettel és sok szép pillanattal.
3: Valahol ma reggel egy csokor virág kerül az asztalra, máshol egy üzenet érkezik, hogy boldog névnapot, és valaki ettől rögtön mosolyogni kezd.
2: A nevek sokszor generációkat kötnek össze, és minden név mögött ott él egy történet, egy emlék vagy egy érzés. Ez a Tisza hangja, ahol ma a névnapos mosolyokkal indul a reggel.

0: Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: A mai napon egyszerű, illatos és rengeteg ételt feldobó mellé ételt fogunk készíteni, mégpedig fokhagymás fűszervajat, igazi konyhai kincs lehet. Fokhagymás fűszervaj egyszerűnek tűnik, de rengeteg ételt különlegessé tehet, és az a jó benne, hogy nagyon gyorsan elkészül, ráadásul sokféleképpen fel is használható.
3: És már mondom is, a hozzávalókat vaj, fokhagyma, petrezselyen, bazsalikon vagy snidling, só, kevés bors és a panda csavar, egy kevés reszelt citromhéj vagy parmezán.
2: Az elkészítése a puha vajat egy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát és a zöld fűszereket. Ezután jól összekeverjük, hogy az ízek szépen összeérjenek. Ahogy összekeveredik a vajjal, egészen különleges illata lesz, és már ilyenkor megjön az ember étvágya. De valójában mire is jó?
3: Nagyon finom lehet pirítósra, grillezett húsok mellé, sült krumplihoz, bagett töltve, tésztákhoz. A házi fűszervajban az a jó, hogy mindenki saját ízlése szerint készítheti, lehet erősebb fokhagymás, vagy lágyabb is.
2: Ha a fóliába tekerjük és hűtőbe tesszük, később is felhasználható és vendégvárónak is nagyon jó ötlet lehet. A friss bagett még meleg, a fokhagymás vaj lassan ráolvad, és az illat pillanatok alatt betölti a konyhát.
3: Néha a legegyszerűbb receptek a legfinomabbak, és egy kis vaj, fokhagyma és zöld fűszer már is ünneppé teheti az étkezést. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma egy apró, de illatos konyhai varázslat készült.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.

0: Most egy igazán különleges és elegáns virágról beszélgetünk, mégpedig a tubarózsáról. A tubarózsa az esték illatos királynője. Kevés virágnak van olyan különleges és erős illata, mint a tubarózsának. Ez a virág nem csak a szépségével, hanem az illatával is híressé vált. A tubarózsa eredetileg Mexikóból származik, Európába évszázadokkal ezelőtt került, és hamar nagyon népszerű is lett.
1: És miért lett ennyire népszerű, Andrea? Mert hogy az illata miatt lett híres. A tubarózsa illata különösen erős és édeskés, főleg este lehet intenzívebben érezni, ezért sokan az éjszaka virágának is nevezik. A tubarózsa illata annyira különleges, hogy a parfümgyártásban is régóta használják, sok elegáns illat alapanyaga lett az évek során.
0: De valójában milyen a növény? Hosszú szárán fehér virágok nyílnak egymás fölött. Nagyon elegáns és feltűnő látvány lehet a kertben, de mi az, amit szeret?
1: A tubarózsa szereti a meleget, a napsütést, a jó vízzel vezetésű talajt, és nyáron virágzik a legszebben.
0: Romantikus virágnak tartották, régen sok helyen romantikus és titokzatos virágnak számított. Az erős illata miatt különleges hangulat kapcsolódott hozzá.
1: A tubarózsa ma is sok kert és virágcsokor kedvence, elegáns megjelenése miatt ünnepi dekorációkban is gyakran használják.
0: Nyári este van, a kert lassan elcsendesedik, és egyszer csak megérkezik a tubarózsa édes illata a levegőben.
1: Vannak virágok, amelyek nem harsányak, mégis azonnal betöltik a teret maguk körül, és a tubarózsa pontosan ilyen elegáns, titokzatos és felejthetetlen illatú. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma az esték egyik legillatosabb virága nyílt ki előttünk.
2: A Zöld Sarok rovat támogatója a magyar kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: A Szegedi Gyermekcsodafejlesztő Közhasznú Alapítvány, a Szegedi Gemma Központba járó, súlyos és halmozottan sérült gyermekeket támogatja, hogy ne csak fejlődjenek, hanem élményeket is kapjanak. Egy olyan virtuális szobát szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek hegyet mászhatnak, a tenger mélyére merülhetnek. Ehhez most te is hozzájárulhatsz. Ajáld fel adód 1%-át az alapítványnak, vagy keresd fel minket e-mailben a gyermekcsodakukac@gmail.com címen.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Ez volt a reklám.
4: Honda Rádió. Honda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
5: Az Apostol együttes története romantika, lírai dallamok és örök slágerek az Apostol dalai generációk szívébe költöztek bele. Most egy olyan zenekarról beszélgetünk, akiknek a dalai mellett rengetegen szerettek és sírtak vagy nosztalgiáztak az évek során, az Apostol együttesről. Az Apostol neve szinte egyet jelent a romantikus magyar slágerekkel, és vannak dalaik, amelyek már az első néhány hang után mindenki felismert. Az Apostol együttes a 70-es évek elején alakult Magyarországon, kezdetben főként tánczenét, érzelmes stílusuk is. Az Apostol zenéjében egyszerre volt jelen romantika, líraiság, lágy dallamvilág és a 70-es, 80-as évek hangulata.
6: A zenekar nagyon gyorsan népszerű lett, koncertjeiken rengetegen énekelték együtt velük a dalokat, és az Apostol hamar a magyar könnyűzene egyik meghatározó együttese lett.
5: Rengeteg ismert daluk született az Apostol dalai sokszor a szerelemről, az emlékekről és az emberi érzésekről szóltak.
6: Sokan az Apostol zenéjére emlékeznek úgy, mint a lassú táncok zenéjére, kazetták, iskolai bulik, nyári esték, és a háttérben egy Apostol dal szólt.
5: A zenekar egyik legnagyobb ereje az volt, hogy ember közeli maradt. A dalaik egyszerűen és őszintén szóltak az érzéseikről, és a közönség szeretete fontos volt, nem csak Magyarországon szerették őket, a határon túli magyar közösségben is nagyon népszerűek lettek, és sok helyen ma is nosztalgiával hallgatják a dalaikat.
6: Egy régi nyári bálban lassan megszólal egy Apostol sláger, a párok táncolni kezdenek, és hirtelen mindenki egy kicsit visszarepül az időben.
5: Az igazán szép dalok nem öregszenek meg, csak újra és újra emlékeket ébresztenek bennünk. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a romantikus magyar slágerek világában nosztalgiázunk az Apostollal.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: Manség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piactér 16. Telefon 062-50-5147.
5: Május 21-e is tele van különleges történetekkel, legendás repülésekkel, történelmi fordulatokkal és világhírű emberekkel. Május 21-e van az év 141. napja, és még 224 nap van hátra az évből. És bizony, ezen a napon is sok minden történt a világban.
6: Igen, május 21-e a TEA nemzetközi napja is. A TEA évszázadok óta az egyik legismertebb ital a világon, sok helyen nem csak ital, hanem egy egész szertartás és hagyomány.
5: 1927-ben Lindbergh átrepülte az Atlanti-óceánt, végrehajtotta az első egyedüli leszállás nélküli repülést az Atlanti-óceán felett. New Yorkból indult és 33 óra szenzációnak számított.
6: 1932-ben Amelia Earhart lett az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. Pontosan 5 évvel Lindbergh repülése után szállt le Észak-Írországban. Bátorsága miatt máig legendaként emlékeznek rá.
5: 878-ban Szirakúza elfoglalására is sor került, hosszú ostrom után foglalták el. A földközi tenger térsége akkoriban folyamatos harcok és birodalmi küzdelmek helyszíne volt.
6: 1471-ben meghalt 6. Henrik, akit a londoni Tower börtönében öltek meg. Halála a híres rózsák háborújához kapcsolódik.
5: 1894-ben alkotmányváltozás volt Szerbiában, visszavonta az 1888-as liberális szerb alkotmányt, és újra a konzervatívabb 1869-es alkotmányt vezette be. Ez fontos politikai fordulat volt Szerbia történetében.
6: 1982-ben brit csapatok szálltak partra Kelet-Falkland szigetén. A Falkland háború Argentína és Nagy-Britannia között zajlott.
5: 1991-ben meggyilkolt

0: meghallgatták Rajiv Gandhit, ő volt az indiai miniszterelnök, egy öngyilkos merénylet áldozata lett választási kampánya során.
1: 2006-ban Montenegró népszavazáson döntött a függetlenségéről. A szavazók többsége támogatta az elszakadást Szerbiától, ez új korszakot nyitott a Balkán történetében.
0: 1471-ben Albert Dürer születése volt, a reneszánsz egyik legismertebb festője és grafikus művésze, munkái ma is világhírűek.
1: 1944-ben született Mary Robinson, Írország első női elnöke, később az ENSZ emberi jogi főbiztosa is lett.
0: Ugyanezen a napon valaki átrepülte az óceánt, máshol birodalmak harcoltak, és valahol megszületett egy művész, aki évszázadokkal később is ismert maradt.
1: Mert a történelem tele van bátor emberekkel, nagy döntésekkel, és minden nap mögött ott rejtőzik egy újabb történet. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt utaztunk az időben.
2: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol

0: pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
1: Mellékvese szerepéről fogunk beszélni a szervezetben. A mellékvese kicsi szerv, mégis hatalmas szerepe van abban, hogyan működik a testünk. Most egy nagyon érdekes és fontos szervről fogunk beszélni, sokan talán nem is tudják pontosan, hol található, pedig nagyon fontos szerepe van a szervezet működésében.
2: A mellékvesék a vesék tetején helyezkednek el, két apró szervről van szó, de nagyon fontos hormonokat termelnek.
1: A mellékvese két fő részből áll, mellékvese kéreg és a mellékvese velőállomány. Mindkettő más-más feladatot lát el.
2: A velőállomány termeli például az adrenalint, ez az a hormon, ami stressz helyzetben segíti a szervezetet. Gyorsabban verhet a szív, emelkedhet a vérnyomás, a test felkészül a gyors reagálásra.
1: A mellékvese kéreg többféle hormon termel, például olyan hormonokat, amelyek hatással vannak az anyagcserére, a vérnyomásra, a só és a vízháztartásra, valamint a stressz reakciókra.
2: Előfordulhatnak különböző mellékvese kéreg elváltozások is, például túlzott hormontermelés vagy éppen hormonhiány.
1: De milyen tünetek jelentkezhetnek? A tünetek nagyon változatosak lehetnek. Fáradtság, vérnyomás problémák, testsúlyváltozás, gyengeség, hormonális eltérések. Ezért fontos az orvosi kivizsgálás, ha valamilyen tartós panasz jelentkezik.
2: A hormonrendszer nagyon érzékenyen működik, és már kisebb eltérések is hatással lehetnek a közérzetünkre.
1: A tartós stressz is megterheli a szervezetet, ezért fontos a pihenés, az alvás és az egyensúly megtalálása.
2: A testünk rengeteg apró, láthatatlan folyamatból működik együtt.
1: És sokszor a legkisebb szervek végzik a legnagyobb munkát. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma a hormonrendszer egyik fontos központját ismertük meg közelebbről.
0: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio. Szászáromöt.
0: Hit music. Give it up.
1: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Ma a csillagok kicsit játékosabb hangulatban vannak, és bizony néhány jegynél erős kávéhatás is érezhető. Na nézzük, mit főznek ma nekünk a csillagok csütörtökre, mert valljuk be, néha a horoszkóp jobban tudja, milyen napunk lesz, mint mi magunk reggel 6:30.
4: Kezdjük is a kosszal. Ma úgy indulhatsz neki a napnak, mint aki 3 energiaitalt ivott egyszerre. Csak ne akarj mindenkit gyorsabb tempóra kapcsolni magad körül.
3: Bika, te ma különösen értékeled a kényelmet, és teljesen jogosnak érzed, hogy egy jó ebéd megoldhatja a világ problémáinak felét is.
4: Ikrek, a gondolataid ma gyorsabban cikáznak, mint a rádióban a zenék. Lehet, hogy 3 beszélgetést is elkezdesz egyszerre.
3: Rák, ma érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, de közben pont te leszel az, aki egy kedves szóval jobb kedvre deríti a társaságot.
4: Oroszlán, ma szeretnél mindent irányítani, és őszintén néha tényleg jobban csinálod, mint mások.
3: Szűz, te már fejben a jövő heti teendőlistát írod, de ma próbálj meg legalább egyszer csak úgy spontán örülni valaminek.
4: Mérleg, ma békére és nyugalomra vágysz, a konfliktusokat most nagy évben kerülnéd, és valószínűleg igazad is van.
3: Skorpió, a megérzéseid ma szinte radarpontosságúak lehetnek, valószínűleg már előre tudod, ki fog idegesíteni.
4: Nyilas, ma erősen vágyhatsz valami új élményre, még az is lehet, hogy fejben már egy utazást tervezel.
3: Bak, te ma is próbálod egyben tartani a világot, de néha nyugodtan dőlj hátra, nem omlik össze minden nélküled sem.
4: Vízöntő, ma valami egészen különös ötlet juthat eszedbe. Először mindenki furcsán néz majd, aztán lehet, hogy mégis működni fog.
3: Halak, ma különösen fontos lehet számodra a lelki béke, egy zene, egy illat vagy egy emlék most mélyebben megérinthet.
4: Akármit is üzennek ma a csillagok,
3: egy mosoly, egy jó kávé, egy kis humor mindig segít túlélni a csütörtököt. Ez a Tisza hangja, ahol ma is pandás módra figyeltük a csillagokat.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
1: 103.5
0: Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságos műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.

0: Főúr, kérem.
1: Igen, tisztelettel.
0: Figyelj jól rám. Itt egy rendkívül fontos, zárt körű megbeszélés lesz.
1: Igen.
0: Úgyhogy senkit ne engedjen ide be.
1: Igen.
0: Ja, és hozzon nekem egy telefont.
1: Tessék,
0: ja, a magánál, köszönöm. Hello? Itt a mezőgazdaság és vidékfejlesztési minisztérium beszél. Itt a miniszter személye körüli titkár. Nem személytje körüli. Személye körüli. Nem kerüli, körüli. Na végre. Kérem a fegyvermester urat. Hello, fegyvermester úr? Itt a miniszter személye körüli titkár beszél. Ne kezdje maga is előről. Kérem, a miniszter úr panaszkodni nem a fruskája, a puskája, félrehord. Nem hordó, félrehord. Igen. A múltkori vadászaton sem hordott egyenesen, úgyhogy a vatkan helyett majdnem a csuka urat talált el. Nem a csurka urat. Csuka. Úgyhogy a következő vadászaton mindig a csuka ura kellett céloznia, hogy eltalálja a vatkant. Kérem, a következő vadászaton olyan fegyvernek látszó tárgyat méltóztatottságra kell küldeni, amelyik oda hord a miniszter úr célozni méltóztatik. Meg vagyok értve? Köszönöm. Viszont hallásra. A bor, búzát, békeséget, miniszter úr.
2: Jó napot, mi újság?
0: Hát, nagy újság van, minden rendben van a vadászattal kapcsolatban. A puskások, akiket előre küldtem, 110 nyulat lőttek le, és már el is helyezték a miniszter úr lőtávolába eső bokrok tövében.
2: Nyul?
0: Nyul.
2: De melyik is az?
0: Hát tetszett, hogy olyan nagy füle.
2: Kérek, én csak nyulat fogok lőni?
0: Nem, bakot is. Ja, és egy gyönyörű vatkant is lőttük, de azt természetesen a miniszter elnök úr bokrába helyeztettük, és hogy tévedés ne eshessék, egy narancsot tetettem a szájába.
2: Nagyszerű. És mondd kérlek, nem fognak ezek az állatkák nekem holnapig megbüdösödni?
0: Ja, szó se lehet róla. Mindegyiket külön-külön bejegeltettem. És azért a biztonság kedvéért mindegyik mellé odahelyeztettem egy nagyon jószagú dezodort.
2: Hát, fantasztikus, titkár úr. Ezért megérdemelsz valami kitüntetést.
0: Ja.
2: Mondd kérlek, milyen kitüntetésed? Nincs ja, még?
0: Már csak kettő hiányzik az űrhajós érdeméren, meg a francia becsületre.
2: Nem te semmit, majd átíratok a Viktorral a franciáknak, jó?
0: Köszönöm.
2: Ugyanis puszi pajtása a Chiracnak. Együtt szoktak meccsre járni.
0: Igen.
2: De majd elfelejtettem, olvastam a reggeli újságban, hogy a pénzügyminiszter úr átutaltatott ide nekünk 2,8 milliárdot a Belviszkáros megyék megsegítésére. Te mondd, igaz ez?
0: Hát igaz lehetne, én is olvastam.
2: És miért nem tudok én erről?
0: Jaj, csak nem fog a miniszter urat vadászat előtt ezzel zargatni. Ja.
2: Tudod, milyenek ezek a firkászok, hogy sürgetik a dolgot? Hogy mennyit kaptunk te?
0: Ugye 2,8 milliárdot.
2: Igen, akkor most azt kéne csinálni, hogy ebből a 2,8 milliárdból egyformán jusson mind a hét megyének.
0: Igen, hát ez igen, csak akkor ezt ugye már el kellene valahogy osztanunk, ugye ezt a hétfelül, ez egy nagyon demokratikus gondolat.
2: Méltani?
0: Hát ez az, hogy nem nagyon. Ugye még egytagú számokkal megy ez a fránya osztás, de a 2,8 az már két tagú, és ezért a fizetésért.
2: Jó, akkor kérlek szépen megpróbálom ezt majd én elosztani, jó? Hát ha jól emlékszem, az oskolából az osztás jel, hogy ugye két kis pontocska.
0: Hát remélem.
2: Igen, na várja.
0: Igen.
2: Ez így néz ki, ugye?
0: Fantasztikus, milyen gyönyör. Én nem is tudtam, hogy a miniszter úr privátim föstő.
2: Hát, na hallod? Na azt mondja, hogy ugye 2,8-at nekünk most el kéne osztani héttel, ugye?
0: Ó, ez fantasztikus, ez a hetes. Én már sok hetest láttam, de ilyen gyönyörű ezt még soha.
2: Na nézzük, azt mondja, hogy 8-ban a hét megvan minimum egyszer.
0: Hát remélem, igen.
2: Ezt ideírom, marad az egy, ugye?
0: Igen.
2: Ezt lehozom ide a 8-as alá.
0: Igen.
2: Lehozom a kettest. 21-ben a hét megvan háromszor. Kiteszem a tizedes vösszőt, 1,3 milliárd jut egy megyére.
0: Hát ez fantasztikus, hogy ezt kitetted számolni, ezt videóra kellett volna venni, és az egész országban vetíteni.
2: Köszönöm.

0: palangpénz csörgés hallok, ez csak a pénzügyminiszter úr lehet. Na, mit mondtam?
1: Szervusz!
2: Szervusz, drága Józsikám!
1: Szervusz! Jöttél megmondani, ugye, hogy a pénzügyminisztérium melyik oldalára öntsük ki az eladhatatlan bar?
2: Jaj, drága Józsikám, hagyd most ezeket a hülyeségeket. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy a holnapi vadászatra hozol-e távcsövet?
1: Azt kérlek, az attól függ, hogy a miniszterelnök úr hoz-e.
2: A Viktor hozza a kisfia guggerját.
1: Igen? Hát akkor én is viszek egyet. Az ember legyen szolidáris.
2: Hát akkor mindent meg
1: mindent megbeszéltük.
2: További jó munkát kívánok. Apropó, hát majd elfelejtettem. Megkaptátok azt a 2,8 milliárdot, amit tegnap átküldtem a 7 belvizes megyének?
1: Hát éppen most számoltuk ki a titkár úrral, hogy mennyi jár egy megyének.
0: Tetszett volna látni, hogy hogy számolta ki ezt a miniszter úr? Aj, teljesen fejben, igen. Csak a számokat írta föl.
1: Akár hiszed, akár nem, zsigám, 1,3 milliárd jut egy megyére.
2: 1,3 milliárd? Biztos ez?
1: Azt nem tudom, hogy mi a biztos mostanában, de valószínű.
2: Na de várjál, Józsikám, hát meg kell csinálni a próbáját.
1: Hogy micsodáját kérdezik?
2: A próbáját. Minden osztásnak a próbája a szorzás.
1: Ne beszélj!
2: Na bizony. Meg kell szorozni az 1,3-et 7-tel. És hogyha 2,8 jön ki, akkor neked van igaz.
1: Húha, hát akkor?
0: Na és ha nem az jön ki?
2: Akkor majd a Viktor megmondja, mi legyen. Megpróbálom ezt a...
1: Próbáld meg, zsigám.
2: Azt mondja... 1,3 szorozva 7-tel.
1: Igen.
2: Gyögy. Aláhúzom.
1: Ó.
2: 7 × 1 = 7. 7 × 3 = 21. Aláhúzom. Kiteszem a megjelet. 21 + 7 = 28. Kiteszem a tizedes vesszőt,
1: stimmel!
2: Hát gratulálok!
1: Hát micsoda pénzügy miniszter, titkár úr!
3: Adjék Isten minden jót a miniszter!
2: Tiborc kolléga, üdvözlöm!
1: Doktor Tiborc!
3: Törköly pálinkás, polgári jó napot kíván!
1: Mondd kérlek, fejlődik az a vidék? Fejlődik az a vidék?
3: Meghiszem azt, Józsikám, meghiszem, pláne amióta te fejleszted.
1: Oh.
3: De hát én most 7 megye képviseletében gyűjtem, hogy mi lesz ezzel a nyeszlet fránya 2,8 milliárddal, amit már hónapok óta ígértek. Jaj, nagyon kell a pénz, Józsikám. Nagy a szegénység odalent. Nálunk 3 hete már banket sem volt.
2: Jó, nem.
1: Éppen most számoltuk ki a pénzügyminiszter úrral, hogy mennyi jár nektek.
2: A Józsi osztott, én megszoroztam.
3: Igen?
2: Mind a kettőnknek ugyanannyi jött ki. 1,3 kap mind a 7 belvizes megye.
3: Na fene, hát ez aztán az örömhír, mert bizisten mi kevesebbre számoltunk. De... Stimmol-e?
2: Na jó, hát ha te nem hiszed, akkor számolj utána.
3: Hát megnézhetjük, persze az igazság az, hogy én se osztani, se szorozni nem tudok, de hát az összeadás, azt tanultuk a menedzseriskolában.
1: Látni, hogy mennyi fog kigyűnni?
3: Hát megtehetjük, hunaplajban.
1: Ott van, kérek, tisztelet.
3: No, azt mondja, hogy 7 megye, ugye?
1: Igen.
3: 1 megye, 2 megye, 3 megye, 4 megye. 5 megye, 6 megye, 7 megye.
2: Ha megye?
3: Aláhúzom.
1: Jó.
3: No, kezdhetem alulról föl.
1: Természetesen.
3: 3 × 3 = 9 × 3 = 12. Hozzá a 3 = 15 + 3 = 18 × 3 = 21.
2: Húj, húj.
3: Na.
2: Húj, húj.
3: Most gyűnnek az egyesek.
2: Ja.
3: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28!
1: Micsoda kormányát, gratulálok!
4: Parancsolni!
1: Ó, parancsol, mit tetszett hozni?
4: Bort, búzát!
1: És?
4: Hát békességet sajnos nem találtam a környéken.
1: Ó,
4: elrendesenek parancsolni!
1: Köszönjük szépen!

A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Valódi otthon.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től.

0: 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Ez volt a reklám.
2: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
1: On the radio.
3: Hit music.
1: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
5: A magyar bucó a folyó különleges lakója, nem tartozik a legismertebb halak közé, mégis igazi ritkaságnak számít a folyóink világába. Sokan talán még nem is hallottak róla, pedig a Kárpát-medence egyik érdekes folyami hala.
6: A magyar bucó főként a Duna vízrendszerében él, és régebben a Tiszában is gyakrabban előfordult, ma már ritkább és védett halfajnak számít.
5: De milyen hal a magyar bucó? Karcsú testű, kisebb méretű hal, színe barnás szürke, így jól beleolvad a folyó kavicsos medrébe.
6: A magyar bucó kedveli a tiszta, oxigéndús és gyorsabb folyású vizeket, leginkább a köves meder közelében mozog.
5: Érdekes módon inkább éjszaka aktívabb, nappal sokszor a kövek között rejtőzik.
6: Főként kisebb vízi élőlényekkel táplálkozik, apró rovarlárvákat és fenéken élő szervezeteket keres.
5: De miért lett ritkább? A folyók szabályozása és a természetes élőhelyek változása sok halfajra hatással volt. A magyar bucó érzékenyebb a vízminőségre is.
6: Ma már védett fajnak számít, ezért fontos a folyók természetes élővilágának megőrzése.
5: A magyar bucó nem látványos vagy híres hal, mégis fontos része a folyók élővilágának. A természet legkülönlegesebb kincsei sokszor rejtve maradnak az ember szem előtt, és néha egy apró folyami hal is egy egész vízi világ történetét őrzi. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma a folyók egyik ritka és különleges lakóját ismertük meg.
4: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.
7: Nem kéne mindent kimondani,

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Csíksomlyó, ahol a hit és a hegyek találkoznak, van egy hely Erdélyben, ahol a csend, a természet és a spiritualitás különleges hangulatot teremt. Ez Csíksomlyó. Most Erdély egyik legismertebb és legkülönlegesebb helyére utazunk. Egy helyre, amely sok ember számára nem csak úti cél, hanem lelki élmény is.
7: Igen, Csíksomlyó a székelyföldi magyarság egyik legismertebb zarándok helye.
6: A Kegyelet templom a legismertebb épület, és gyönyörű is a templom évszázadok óta fontos vallási központ.
7: A Kegyelet templomban található a híres Mária szobor is, sokan csodatevő erejűnek tartják, és rengeteg zarándok érkezik ide minden évben.
6: És fontos a pünkösdi búcsú, a Csíksomlyó legismertebb eseménye a pünkösdi búcsú. Ilyenkor százezrek érkeznek Erdélyből, Magyarországról és a világ sok részéről is.
7: Sokan gyalog érkeznek, énekelnek, imádkoznak, zászlókat visznek, és különleges közösségi élmény alakul ki.
6: A természet szépsége is fontos, a környék természet is szépsége lenyűgöző, hegyek, erdők és tiszta levegő veszi körül a kegyhelyet.
7: Sokan nem csak vallási okból látogatnak ide, hanem azért is, mert különleges béke és nyugalom érezhető ezen a helyen.
6: A búcsú egyik legismertebb helyszíne a csíksomlyói nyereg. Amikor ott összegyűlik a tömeg és felhangzik az ének, az egészen felelemelő élmény lehet.
7: Hajnalban lassan kötszál a hegyek közé, az emberek csendben kapaszkodnak felfelé, valahonnan harangszó hallatszik, és egy pillanatra minden lelassul.
6: Vannak helyek, amelyek nem csak szépek, hanem megérintik az ember lelkét is, és Csíksomlyó pontosan ilyen csendes, erős és felejthetetlen. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Erdély egyik legkülönlegesebb helyén jártunk.
5: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
8: Ha szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az a baj. Ha egész éjszak a szemezek vele, az a baj.
9: Ha én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda hozzá, az a baj. Ha elkérem a számát, az a baj. Ha nem kérem el a számát, az a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. Ha 30-as vagyok, az a baj. Ha 70-es vagyok, az is baj. Ha 80-as vagyok, az nem

hogyha belelátok a fejedbe, az a baj. De ha nem látok bele a fejedbe, az a baj. Ha felveszkénem a szemfestéket, az a baj. Ha vékonyak a falak, az a baj. Ott egy pok a párnán, az a baj. Mindjárt jön a barátok közt, az a baj. Az a baj, kell valami? Kell valami? Iszol valamit? Az a baj. Nem? Nem?

0: fogod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Fogod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ.
1: Ha túlfőzöm a tésztát, az a baj, de ha kicsit nyers a közepe, az a baj. Ha nincs benne elég citrom a teában, az a baj, ha túl sokan mész, akkor meg az a baj.
2: Ha elfogy a dohányom, az a baj, ha elfogy a papírom is, az is baj. Ha nem fogy el, az is baj, mert oda jössz lejmolni, az a baj. Nincs kedvem akárkinek adni, az a baj.

0: A rossz a zene, sokan vannak, az a baj.
1: Nem is tudom, mit keresünk itt, az a baj. A barátaid, meg milyenek, az a baj. Azért nem megyek oda, mert az a baj. Az arca a baj, az arc a baj.
0: Hogy én sodorjam meg,
2: az a baj.
0: Mert nem tudsz sodorni,
2: az a baj.
0: Akkor meg minek kész?
2: Ez a baj.
0: Tüzet is én adjak?
2: Az a baj.
0: Azt hiszed, hogy füves?
2: Az a baj.
0: Mert nem láttál még ilyet?
2: Az a baj.
0: Ezt mindig el kell mondanom?
2: Ez a baj.
0: Szerinted még nem unom?

táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankó, követ. Kapod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed.

0: cukrászatba és benne az a baj. Ha anesteziológus hívok a csirkéhez és aztán szívlapát a csapom agyon, az a baj. A libát töm a mama, az a baj. De miért veszi fel a kérdést, az a baj.
1: Ha frissen iszom a tejet, az a baj. Ha felforralom, feltöltenítem, az a baj. Kiveszem a spájzból, az a baj. Ha kis...
2: Hogy nincs idő, ezt kifejtenem, az a baj. Mert túl hosszú lenne a klip, az a baj. És a Viva meg nem játszaná le, az a baj. Csá!
3: Ez a 103.5, a térség legjobb zenéi.
4: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: Nyáron nadrág vagy ruha, amikor megérkezik a nyár, sok nőben felmerül a kérdés, inkább könnyű ruha vagy kényelmes nadrág. Most egy örök nyári divatkérdésről beszélgetünk, nyáron nadrág vagy inkább ruha, és erre bizony nincs egyetlen jó válasz.
7: Mert minden attól függ, ki miben érzi jól magát. A divat egyik legfontosabb része ugyanis a kényelem.
6: A ruhák nyáron különösen népszerűek lehetnek, légiesek, könnyedek és nagyon nőiesek, és sokan úgy érzik, hogy nagy melegben kényelmesebb viseletet jelenthet, de a nadrág, a könnyű nyári nadrágok is megvan az előnyük, például praktikusabbak lehetnek utazásnál vagy munkába, és ha már nagyon divatosak, a bőven len vagy a vászonnadrágok is.
7: Nyáron különösen fontos az anyagválasztás, pamut, len, vékony, viszkóz, ezek sokkal kellemesebbek lehetnek a melegben. A világosabb színek nyáron frissebb hatást adhatnak, és kevésbé melegszenek fel a napon.
6: Egy virágos ruha romantikusabb hangulatot adhat, egy könnyű nadrágos szett pedig lazább és modernebb lehet. És a legjobb megoldás talán az, ha nem választunk véglegesen, mert vannak napok, amikor ruhában érezzük magunkat jobban, és vannak, amikor a nadrág a praktikusabb.
7: Nyári reggel az ember kinyitja a szekrényt, és percekig nézi, ma ruha legyen, vagy nadrág.
6: A legjobb nyári viselet az, amiben felszabadult

0: Nak érezzük magunkat, mert a valódi stílus mindig önazonos. Ez volt a Divatpercek, ahol ma a nyári gardrób örök kérdésén gondolkodtunk.
1: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
2: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
3: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
2: Most komolyan be kell menni kérted, ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

0: Radio.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsé Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lisztek, természetes édesítők, valamint számos egészséges alapanyag a mindennapi táplálkozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
4: Kevés növény lett annyira népszerű az egész világon, mint az aloe vera. Most egy olyan növényről beszélgetünk, amit rengetegen ismernek és használnak. Ez a különleges növény már évszázadok óta része a természetes gyógyászatnak és bőrápolásnak.
5: Az aloe vera eredetileg melegebb, szárazabb területekről származik, vastag leveleiben vizet tárol, ezért jól bírja a szárazságot. Az aloe vera leveleiben áttetsző gél található, ez az a rész, amit leggyakrabban használnak.
4: De miért népszerű? Sokan hűsítő és nyugtató hatásúnak tartják. Ezért gyakran használják például napozás után száraz bőrre, vagy kisebb bőriritáció esetén is. És kozmetikában is gyakori, nagyon sok kozmetikában megtalálható krémekben, testápolókban, samponokban és arcápolási termékekben.
5: Sokan otthon is tartanak aloe verát, nem csak hasznos lehet, hanem dekoratív szobanövény is. Szereti a sok fényt, kevés vizet, melegebb környezetet, és általában jobban viseli a szárazságot, mint a túlöntözést.
4: A természetes ápolás szimbóluma valójában az aloe verát sokan a természetes bőrápolás egyik jelképének tartják, és ma már szinte az egész világon ismert növény. Belső fogyasztás előtt azonban mindig érdemes körültekintőnek lenni, nem minden aloe termék alkalmas ugyanarra. Nyári délután, a nap melege után valaki aloe verás gélt ken a bőrére, és azonnal érkezik a hűsítő érzés is.
5: A természet sok különleges növényt adott nekünk, és az aloe vera talán az egyik legismertebb közülük. Ez volt a Biopercek, ahol ma egy zöld levelű, túlélő növényt titkait fedeztük fel.
3: A Biopercek rova támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.
6: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
7: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
8: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. A amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
0: Ha szeretné, hogy vállalkozásáról több ezren halljanak minden reggel, hirdessen nálunk. Legyen az ön vállalkozása is hallható a Tisza hangja műsorunkban. Hívja a 0631 670 550-es telefonszámot, és tervezzük meg együtt, hogyan szólna az ön reklámja főműsoridőben. Tisza hangja, a Panda Rádió reggeli műsora, ahol az ön vállalkozása eljut a hallgatókhoz.

0: 사사람을 Feels good. Makes me feel good. It's my station on the radio.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: Amiről most beszélni fogunk, nem más, mint az ajtók és az ablakok festése. Néha egy kis festék teljesen új hangulatot adhat az otthonnak. Most egy olyan témáról beszélgetünk, ami sok otthonban aktuális lehet tavasszal vagy nyáron, az ajtók és az ablakok festéséről, mert néha már ettől frissebbnek és világosabbnak tűnik az egész lakás.
3: Mert az ajtók és ablakkeretek az évek során megkopnak, a napfény, a por és az időjárás is nyomot hagyhat rajtuk. Festés előtt fontos a tisztítás, és sokszor a csiszolás is. A régi festékréteget gyakran meg kell mattítani, hogy az új réteg szépen tapadjon.
2: De miben festhetjük? Ma már sokféle festék létezik, vízbázisú zománcfesték, kültéri és beltéri változatok és a megfelelő festék kiválasztása nagyon fontos lehet.
3: A fehér és világos árnyalatok tágasabbnak mutatják a teret, a sötétebb színek pedig elegánsabb hatást adhatnak.
2: De jön a másik nagy kérdés, ecset vagy henger? Sokan ecsettel dolgoznak, de kisebb hengerrel is lehet szép eredményt elérni, a lényeg az egyenletes festés.
3: A faajtók és ablakok különleges hangulatot adnak az otthonnak, és megfelelő ápolással nagyon hosszú ideig szépen maradhatnak.
2: Sokszor már egy új szín is teljesen megváltoztatja a lakás hangulatát, egy régi ajtó vagy ablak új életet kaphat.
3: A festék lassan szárad az ablakkereten, a lakás pedig hirtelen felfrissül és világosabbnak tűnik.
2: Néha a legkisebb változtatások hozzák a legnagyobb frissességet az otthonba, és egy új szín néha új hangulatot is hoz magával. Ez volt a Színes Percek, ahol ma az ajtók és az ablakok kaptak új színeket.
1: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Pont a rádió.
0: Panda Rádió.
1: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
3: A fahéj illatos történetéről fogunk most beszélni. Kevés fűszernek van olyan otthonos és meleg illata, mint a fahéjnak. Most azt tudjuk róla még mondani, hogy kevés és különleges hangulatot adhat egy ételnek vagy italnak, azonnal eszünkbe juthat az otthon.
4: A fahéjat már több ezer éve használják, az egyik legrégebben ismert fűszer a világon. Régen annyira értékes volt, hogy szinte kincsnek számított.
3: A fahéj valójában egy fa kérgéből készül, a kérget lehántják, megszárítják, és ebből alakultnak ki a jellegzetes fahéjrudak.
4: A legismertebb fahéjfajták főként Sri Lankából és Ázsiából származnak. A ceyloni fahéjat sokan különösen értékesnek tartják.
3: De mire használjuk? A fahéj nagyon sok mindenhez illik, süteményekhez, almás ételekhez, forró italokhoz, kávéhoz, tejberizshez és mézecskalácshoz is.
4: Sokan főként a téli időszakkal kapcsolják össze, mert a karácsonyi süteményekből és forralt borból szinte kihagyhatatlan.
3: De régen gyógynövényként is ismerték, a népi hagyományokban nem csak fűszerként használták, melegítő és élénkítő növényként is emlegették.
4: És érdekes módon egyes országokban sós fogásokhoz is használják, például húsételekhez vagy rizses ételekhez is.
3: A fahéj illata sok emberben kellemes emlékeket idéz fel, otthonosságot, meleget és nyugalmat sugároz.
4: Igen, egy konyhában lassan sül az almás sütemény, a fahéj illata betölti a levegőt, és az ember rögtön éhes lesz.
3: Vannak illatok, amelyek szinte emlékeztetnek minket folyamatosan, és a fahéj pontosan ilyen meleg, otthonos és időtlen emlékeket őriz. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma a világ egyik legismertebb fűszere illatozott a stúdióban.
1: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze gondosan feldolgozva.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No. This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretre gyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
6: A mai napon délután folyamán túlnyomóan napos idő várható, mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 fok körül volt, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. Pénteken változóan felhős idővel kell számolnunk, hétvégére pedig napos meleg időt jeleznek a meteorológusok, a hőmérő higanyszála elérheti akár a 30 fokot is.
7: És folytassuk egy kis természeti érdekességgel, hogy mi is a harmad. A reggeli fűszálakon csillogó apró vízcseppek sokkal különlegesebbek, mint elsőre gondolnánk. Most egy olyan természeti jelenségről beszélgetünk, amit szinte mind, amelyek reggelente megcsillannak a fűszálakon és a leveleken. És a harmad akkor alakul ki, amikor éjszaka lehűl a levegő és a talaj felszíne. A levegőben lévő vízpára ilyenkor apró cseppek kialakul.
6: Leginkább derült szélcsendes éjszaka után láthatunk harmatot, ilyenkor a felszínek gyorsabban lehűlnek. Napfeltekeltekor különösen látványos lehet a napsugarak apró gyöngyöcskeként csillogtatják meg a vízcseppeket.
7: A harmat gyakorlatilag, amióta van légkör és víz a Földön, azóta létezik. Ez egy teljesen természetes része a víz körforgásának. Szárazabb időszakokban a harmat a növények szárára is jelenthet egy kevés nedvességet, főleg hajnalban segíthet felfrissíteni a leveleket.
6: Régen sok néphagyomány kapcsolódott a harmathoz, volt, ahol a májusi harmatot különösen értékesnek tartották. Sokan úgy hitték, hogy szépséget és egészséget hoz.
7: A harmat igen, a természet egyik legcsendesebb jelensége. Nem hangos, nem látványos, mint egy vihar, mégis különleges szépsége van.
6: Hajnalban a rét még csendes, a fűszálakon apró vízcseppek csillognak, és minden olyan nyugodtnak tűnik egy pillanatra.
7: A természet legszebb dolgai sokszor egészen apró, és néha egyetlen harmadcseppben is ott van egy egész reggel varázsa. Ez volt az időjárás, ahol ma a hajnal apró vízgyöngyeinek titkát fedeztük fel.

0: Biztosítási percek következnek, a rovat támogatója a DD Or biztosító, mert a biztonság nem csak a jelenről, hanem a holnapról is szól. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amelyről sok embernek határozott véleménye van, mégpedig a biztosításról. Van, aki szerint nélkülözhetetlen, mások pedig úgy gondolják, úgysem történik semmi.
1: Pedig az élet sokszor kiszámíthatatlan, és sokan csak akkor érzik igazán a biztosítást,
0: mert nagyobb biztonságban érzik magukat, lakás, autó, utazás, egészség, életbiztosítás. Ezek mind segíthetnek váratlan helyzetekben, és ezekről mind részletesen fogunk is majd beszélni.
1: De van, aki úgy gondolja, hogy felesleges kiadás, mások azért bizonytalanok, mert bonyolultnak érzik a feltételeket.
0: Pedig sok ember számára nem csak a pénzről szól, hanem arról a nyugalomról, hogy probléma esetén nincs teljesen egyedül.
1: Egy kisebb baleset, egy beázás vagy egy váratlan utazási probléma is komoly kiadást jelenthet, és ilyenkor sokat számíthat a megfelelő biztosítás.
0: Valaki évekig azt mondja, nekem erre nincs szükségem, aztán egy váratlan helyzetben rájön, milyen sokat jelenthetett volna egy jó döntés.
1: Mert a biztosítás nem a problémát hívja meg az életünkbe,
0: hanem egy kis biztonságot ad arra az esetre, ha mégis történne valami. Ez volt a biztosítási percek, a rovat támogatója, a DD Or biztosító, ahol a biztonság és a megbízhatóság kéz a kézben jár.

Véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig, reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

A program ajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol menü ebédek, desszertek, pizzák és rostélyok hatalmas választéka várja önöket. Ebédrendelést minden nap 11 óráig fogadnak, és 30, illetve 50 cm-es pizzák közül is választhatnak. Martonos, Tenkovszka 13, telefon 062-465-364, és a mai programra azt tudjuk még mondani a hallgatóink számára, hogy igen, nagyon sok program lesz a hétvégén is Magyar Kanizsán, és reméljük senki nem felette. 13. Magyar Kanizsai Bornapok megnyitója pénteken 16 órától lesz Magyar Kanizsán a Városháza előtt. Mindenkit szeretettel várnak, nagyon sok borász és nagyon finom borok lesznek, valamint lesz kézműves sör is a Gasztro Balkán standjánál. A program ajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol mindenkit vár egy finom menüebéd, egy ízletes rostélyos vagy egy frissen sült pizza. Martonos, Tenkovszka 13, telefon 062 465 364.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság

és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki ANT Uniágent. Benackó Arangyalovó.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás keretében konferenciát tartottak, amelyet az élelmiszer biztonságának szenteltek. Bemutatták a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyelete munkáját, az ellenőrzések és a felügyeletek módját, valamint azt, amit eddig elvégeztek. Jirjana Iványác, a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyeleti osztályának vezetője elmondta, hogy 2025-ben az élelmiszer biztonság volt a legfontosabb feladatuk. Ennek keretében körülbelül 2300 ellenőrzést végeztek az élelmiszert előállító, feldolgozó és tároló vállalatoknál. A Szerbiában forgalmazott hazai és import élelmiszerek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, ezért biztonságosak a fogyasztók számára. A minőség nem csak az ár kérdése, a hatóság célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen a biztonságos és jó minőségű élelmiszer.

0: Élelmiszer. Az állategészségügyi felügyelet 2025-ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az élelmiszerek ne csak biztonságosak, hanem megfelelően jelöltek és valóban jó minőségűek is legyenek. Ennek érdekében több ellenőrző szerv közösen lépett fel a fogyasztók megtévesztése ellen. Az ellenőrzések során főként a termékek címkézését és reklámozását vizsgálták. Külön figyelmet fordítottak azokra az evővel helyettesítették, mégis sajtként vagy tejtermékként árusították a terméket. Ez megtéveszti a fogyasztókat, mert az ilyen termék már nem számít valódi sajtnak, fejtette ki Iványác. Hozzátette, hogy az állategészségügyi felügyelet folyamatosan jelen van a vágóhidakon, a feldolgozó üzemekben és az exportáló létesítményekben is, ahol ellenőrzi és tanúsítja az exportált élelmiszereket. Ennek köszönhetően a szerbiai élelmiszerek számos európai és nemzetközi piacon is beszerezhetők. Rámutatott arra, hogy az afrikai sertéspest is továbbra is jelen van Európában és Szerbiában is, de a helyzet kedvezőbb, mint 2023-ban, amikor a betegség súlyos károkat okozott a sertéstenyésztésben. 2026-ban is előfordultak fertőzések, de már csak elszórtan. A megbetegedések főként olyan gazdaságokban jelennek meg, ahol nem tartják be a megfelelően a biztonsági szabályokat. A legfontosabb védekezés a szigorú higiéniai és járványvédelmi intézkedések betartása, valamint a gazdák felelősség teljes hozzáállása, fogalmazott Iványác. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter az újvidéki mezőgazdasági vásáron tartott előadásán kijelentette, egy ország akkor stabil, ha a mezőgazdasága is stabil alapokon nyugszik. A miniszter elmondta, hogy az idei évben 124 milliárd dinárt különítettek el mezőgazdasági támogatásokra, ami négyszerese a 2012-ben erre a célra fordított összegnek. Hozzátette, hogy a támogatási keret mintegy 48%-át már ki is fizették a termelőknek. Az előadás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szerepe volt a mezőgazdaságban. Glamocsics hangsúlyozta, hogy a modern mezőgazdaság ma már elképzelhetetlen digitális technológiák alkalmazása nélkül. A gazdáknak nyitniuk kell az új technológiák felé, csak így tudjuk vidéken tartani a fiatalokat, és ha erős a mezőgazdaság, akkor az állam is erős, fogalmazott a miniszter.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Napközben sokfelé megélénkül, felerősödik az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon délelőtt napos, délután pedig

0: Most meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
1: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerdékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Bor Fesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra! Ne hagyd ki a Dom téri koncerteket sem! Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jóbor, jó zene a Dom téren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Bor Fesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
5: Ez volt a reklám.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 óra.

0: órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.
3: Startol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek szegediborfesztivál.hu.
4: Ez volt a

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
4: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás keretében konferenciát tartottak, amelyet az élelmiszer biztonságának szenteltek. Bemutatták a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyelete munkáját, az ellenőrzések és a felügyeletek módját, valamint azt, amit eddig elvégeztek. Jiljana Iványác, a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyeleti osztályának vezetője elmondta, hogy 2025-ben az élelmiszer biztonság volt a legfontosabb feladatuk. Ennek keretében körülbelül 2300 ellenőrzést végeztek az élelmiszert előállító, feldolgozó és tároló vállalatoknál. A Szerbiában forgalmazott hazai és import élelmiszerek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, ezért biztonságosak a fogyasztók számára. A minőség nem csak az ár kérdése, a hatóság célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen a biztonságos és jó minőségű élelmiszer. Az állategészségügyi felügyelet 2025-ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az élelmiszerek ne csak biztonságosak, hanem megfelelően jelöltek és valóban jó minőségűek is legyenek. Ennek érdekében több ellenőrző szerv közösen lépett fel a fogyasztók megtévesztése ellen. Az ellenőrzések során főként a termékek címkézését és reklámozását vizsgálták. Külön figyelmet fordítottak azokra az esetekre, amikor a tejzsírt pálmaolaj vagy más növényi összetevővel helyettesítették, mégis sajtként vagy tejtermékként árusították a terméket. Ez megtéveszti a fogyasztókat, mert az ilyen termék már nem számít valódi sajtnak, fejtette ki Iványác. Hozzátette, hogy az állategészségügyi felügyelet folyamatosan jelen van a vágóhidakon, a feldolgozó üzemekben és az exportáló létesítményekben is, ahol ellenőrzi és tanúsítja az exportált élelmiszereket. Ennek köszönhetően a szerbiai élelmiszerek számos európai és nemzetközi piacon is beszerezhetők. Rámutatott arra, hogy az afrikai sertéspestés továbbra is jelen van Európában és Szerbiában is, de a helyzet kedvezőbb, mint 2023-ban, amikor a betegség súlyos károkat okozott a sertéstenyésztésben. 2026-ban is előfordultak fertőzések, de már csak elszórtan. A megbetegedések főként olyan gazdaságokban jelennek meg, ahol nem tartják be a megfelelően a biztonsági szabályokat. A legfontosabb védekezés a szigorú higiéniai és járványvédelmi intézkedések betartása, valamint a gazdák felelősség teljes hozzáállása, fogalmazott Iványác. Dragan Glamocsik mezőgazdasági miniszter az újvidéki mezőgazdasági vásáron tartott előadásán kijelentette, egy ország akkor stabil, ha a mezőgazdasága is stabil alapokon nyugszik. A miniszter elmondta, hogy az idei évben 124 milliárd dinárt különítettek el mezőgazdasági támogatásokra, ami négyszerese a 2012-ben erre a célra fordított összegnek. Hozzátette, hogy a támogatási keret mintegy 48%-át már ki is fizették a termelőknek. Az előadás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szerepe volt a mezőgazdaságban. Glamocsik hangsúlyozta, hogy a modern mezőgazdaság ma már elképzelhetetlen digitális technológiák alkalmazása nélkül. A gazdáknak nyitniuk kell az új technológiák felé, csak így tudjuk vidéken tartani a fiatalokat, és ha erős a mezőgazdaság, akkor az állam is erős, fogalmazott a miniszter.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen, jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben sokfelé megélénkül, felerősödik az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon délelőtt napos, délután pedig túlnyomóan napos idő várható. Mérsékelt erejű északi irányú szél fúj, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. Pénteken változóan felhős, esős idővel kell számolnunk. Hétvégére pedig napos meleg időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála elérheti akár a 30 fokot is. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerdékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Fondo Radio.
4: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
5: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i u proleće.
6: Capriolo.com.
5: Capriolo bicikl donosi radost svima.
6: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
7: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
8: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálintpincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocki vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordis borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.

0: proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima, Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
1: Tól a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21-31. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.

On the radio. Hit music. Give it up. On the radio.

The world is my oyster.

0: Welcome!
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás keretében konferenciát tartottak, amelyet az élelmiszer biztonságának szenteltek. Bemutatták a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyelete munkáját, az ellenőrzések és a felügyeletek módját, valamint azt, amit eddig elvégeztek. Jirjana Iványác, a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyeleti osztályának vezetője, elmondta, hogy 2025-ben az élelmiszer biztonság volt a legfontosabb feladatuk. Ennek keretében körülbelül 2300 ellenőrzést végeztek az élelmiszert előállító, feldolgozó és tároló vállalatoknál. A Szerbiában forgalmazott hazai és import élelmiszerek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, ezért biztonságosak a fogyasztók számára. A minőség nem csak az ár kérdése, a hatóság célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen a biztonságos és jó minőségű élelmiszer. Az állategészségügyi felügyelet 2025-ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az élelmiszerek ne csak biztonságosak, hanem megfelelően jelöltek és valóban jó minőségűek is legyenek. Ennek érdekében több ellenőrző szerv közösen lépett fel a fogyasztók megtévesztése ellen. Az ellenőrzések során főként a termékek címkézését és reklámozását vizsgálták. Külön figyelmet fordítottak azokra az esetekre, amikor a tejzsírt, pálmaolaj vagy más növényi összetevővel helyettesítették, mégis sajtként vagy tejtermékként árusították a terméket. Ez megtéveszti a fogyasztókat, mert az ilyen termék már nem számít valódi sajtnak, fejtette ki Iványác. Hozzátette, hogy az állategészségügyi felügyelet folyamatosan jelen van a vágóhidakon, a feldolgozó üzemekben és az exportáló létesítményekben is, ahol ellenőrzi és tanúsítja az exportált élelmiszereket. Ennek köszönhetően a szerbiai élelmiszerek számos európai és nemzetközi piacon is beszerezhetők. Rámutatott arra, hogy az afrikai sertéspest is továbbra is jelen van Európában és Szerbiában is, de a helyzet kedvezőbb, mint 2023-ban, amikor a betegség súlyos károkat okozott a sertéstenyésztésben. 2026-ban is előfordultak fertőzések, de már csak elszórtan. A megbetegedések főként olyan gazdaságokban jelennek meg, ahol nem tartják be a megfelelően a biztonsági szabályokat. A legfontosabb védekezés a szigorú higiéniai és járványvédelmi intézkedések betartása, valamint a gazdák felelősség teljes hozzáállása, fogalmazott Iványác. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter az újvidéki mezőgazdasági vásáron tartott előadásán kijelentette, egy ország akkor stabil, ha a mezőgazdasága is stabil alapokon nyugszik. A miniszter elmondta, hogy az idei évben 124 milliárd dinárt különítettek el mezőgazdasági támogatásokra, ami négyszerese a 2012-ben erre a célra fordított összegnek. Hozzátette, hogy a támogatási keret mintegy 48%-át már ki is fizették a termelőknek. Az előadás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szerepe volt a mezőgazdaságban. Glamočić hangsúlyozta, hogy a modern mezőgazdaság ma már elképzelhetetlen digitális technológiák alkalmazása nélkül. A gazdáknak nyitniuk kell az új technológiák felé, csak így tudjuk vidéken tartani a fiatalokat, és ha erős a mezőgazdaság, akkor az állam is erős, fogalmazott a miniszter.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben sokfelé megélénkül, felerősödik az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon délelőtt napos, délután pedig túlnyomóan napos idő várható. Mérsékelt erejű északi irányú szél fúj, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. Pénteken változóan felhős, esős idővel kell számolnunk. Hétvégére pedig napos meleg időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála elérheti akár a 30 fokot is. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos-meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerdékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon és 3

0: hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.bowling.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: 11 nap bor és mámor, Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
5: Ez volt a reklám.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
3: Ez volt a

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálintpincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vín borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Tartól a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21-31. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Bor Fesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi, és még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Bor Fesztivál.
6: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetek Elia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás keretében konferenciát tartottak, amelyet az élelmiszer biztonságának szenteltek. Bemutatták a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyelete munkáját, az ellenőrzések és a felügyeletek módját, valamint azt, amit eddig elvégeztek. Jéljana Iványác, a Mezőgazdasági Minisztérium állategészségügyi felügyeleti osztályának vezetője elmondta, hogy 2025-ben az élelmiszer biztonság volt a legfontosabb feladatuk. Ennek keretében körülbelül 2300 ellenőrzést végeztek az élelmiszert előállító, feldolgozó és tároló vállalatoknál. A Szerbiában forgalmazott hazai és import élelmiszerek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, ezért biztonságosak a fogyasztók számára. A minőség nem csak az ár kérdése, a hatóság célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen a biztonságos és jó minőségű élelmiszer. Az állategészségügyi felügyelet 2025-ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az élelmiszerek ne csak biztonságosak, hanem megfelelően jelöltek és valóban jó minőségűek is legyenek. Ennek érdekében több ellenőrző szerv közösen lépett fel a fogyasztók megtévesztése ellen. Az ellenőrzések során főként a termékek címkézését és reklámozását vizsgálták. Külön figyelmet fordítottak azokra az esetekre, amikor a tejzsírt pálmaolaj vagy más növényi összetevővel helyettesítették, mégis sajtként vagy tejtermékként árusították a terméket. Ez megtéveszti a fogyasztókat, mert az ilyen termék már nem számít valódi sajtnak, fejtette ki Iványác. Hozzátette, hogy az állategészségügyi felügyelet folyamatosan jelen van a vágóhidakon, a feldolgozó üzemekben és az exportáló létesítményekben is, ahol ellenőrzi és tanúsítja az exportált élelmiszereket. Ennek köszönhetően a szerbiai élelmiszerek számos európai és nemzetközi piacon is beszerezhetők. Rámutatott arra, hogy az afrikai sertéspestés továbbra is jelen van Európában és Szerbiában is, de a helyzet kedvezőbb, mint 2023-ban, amikor a betegség súlyos károkat okozott a sertéstenyésztésben. 2026-ban is előfordultak fertőzések, de már csak elszórtan. A megbetegedések főként olyan gazdaságokban jelennek meg, ahol nem tartják be a megfelelően a biztonsági szabályokat. A legfontosabb védekezés a szigorú higiéniai és járványvédelmi intézkedések

0: betartása, valamint a gazdák felelősség teljes hozzáállása, fogalmazott Iványác. Dragan Glamocsik mezőgazdasági miniszter az újvidéki mezőgazdasági vásáron tartott előadásán kijelentette, egy ország akkor stabil, ha a mezőgazdasága is stabil alapokon nyugszik. A miniszter elmondta, hogy az idei évben 124 milliárd dinárt különítettek el mezőgazdasági támogatásokra, ami négyszerese a 2012-ben erre a célra fordított összegnek. Hozzátette, hogy a támogatási keret mintegy 48%-át már ki is fizették a termelőknek. Az előadás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szerepe volt a mezőgazdaságban. Glamocsik hangsúlyozta, hogy a modern mezőgazdaság ma már elképzelhetetlen digitális technológiák alkalmazása nélkül. A gazdáknak nyitniuk kell az új technológiák felé, csak így tudjuk vidéken tartani a fiatalokat, és ha erős a mezőgazdaság, akkor az állam is erős, fogalmazott a miniszter.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben sokfelé megélénkül felerősödik az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon délelőtt napos, délután pedig túlnyomóan napos idő várható. Mérsékelt erejű északi irányú szél fúj, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. Pénteken változóan felhős, esős idővel kell számolnunk. Hétvégére pedig napos meleg időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála elérheti akár a 30 fokot is. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 184, Zentánál 253 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon sem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerdékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene. A domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegedi borfesztivál.hu.
2: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
2: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: Vesnik svadbe po sokaku svuda je. Brinu snajke

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálint pincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standján át. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

tör a semmi, illatotba bújva próbálok árnyék lenni. A tudat mesztelen testét szintelen festék borítsa mától, hogy ne tudjam, ne tudjam, ne tudjam, hogy volt 100 év, ami hozzád láncol.

2 óra van.